90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260.000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200.000 forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130.000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Yeah!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki tüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadette Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Újra megbüntették az E-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
4: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvény sorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
5: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelbőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik. Megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Negrokán és a Cadavez, perceken belül a Sziasztok Lányok, most pedig a Bastille-jön a Pompeji-jel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Krisztina Aguilera jön.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik ciklomból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gumoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Beston.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ismét megbírságolták az e-magot, a minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Augusztus 14 péntek, sok boldogságot, Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Esteltől az American Boy.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijjával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, nemzetközi díjas magyar film kerül a mozikba. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakóhelyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a Budai Vár alagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve, szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabdasztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Petírja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra, a következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja.
2: Akár péntek, akár szombat.
1: És énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
7: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Ha egy kis nyugalomra vágynak, de nem hagynák el Budapestet, akkor érdemes ellátogatni a Schwab-hegyen található Jókai kertbe. Ez az a hely, ahol egy pillanat alatt elhalkul a város, és átveszi a főszerepet a madácsi csergés, meg a fák susogása. Itt volt Jókai Mor kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Visszatér a tikkasztó meleg, rendkívül száraz a talaj, készülünk az Oscar átadóra, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
2: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Maxim Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. A bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Airi Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This Is How We Do It folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ismét megbüntették az Emagot, kevésbé fontos az ára tanszereknél. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az Emagot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben értéktetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján folytatódik a napos száraz idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Sajnos 30 fok körül alakul a maximum. Aztán pár napig újból visszatér a kánikula, 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn. Kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra. És marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Simply Red dalát indítottam el. Ain't That a Lot of Love, a Besten.
1: Best FM, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Álmomban Pesten, megjelent Isten. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Újra gondot okoz az Apadó Duna. 10 pincét érintett a tűz. Nemzetközi díjas magyar film érkezik hazánkba. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki tüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámla kivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
11: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
10: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezeres forduló zenéjét, zenei harculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5, az óra Usherrel indul. DJ Got Us Falling in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kitartást a hét utolsó munkanapjához. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Max Levente vagyok.

a legjobb zenék. A péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú hétvége is jön. Biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620-55-55-155, az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék. Beyoncéval és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unik is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Súlyos a mezőgazdasági asszály. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260.000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200.000 forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130.000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy keddi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várom, várjuk majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba a Sergio Mendeztől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Beavers is beleteszi a saját részét.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már nem történt.
1: Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében. Özönvízszerű eső sújtotta Tokiót. Itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, Az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
6: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
5: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4-en haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen. Eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Augusztus 14-én pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, de hogy közben kellemesen teljen, hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja. Best

Best FM a legjobb zenék hangzásából, arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32-nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM, a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával, a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódarú, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csak nem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
7: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűzütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép délután, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Nyári időnk van a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövő közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a 67-es kilométernél jelen pillanatban is már több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bagnál pedig burkolati jeleket festenek, 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy emiatt a lassulás és a most már olyan 1 kilométeres torlódás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ha bárkinek van útinfója, majd délutánon is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zenél majd Beri is jön az ébredj velem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500 a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom, lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Six Minutes Under Richard, most pedig a Gorillaz indít.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából, ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijesztgetni szeretnék, csak a nap kérdése ehhez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárba biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamé felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövény nyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subway Master dalát jön a Nincs nő, nincs sírás. Nincs nő, nincs sírás. És így lesz majd Sean Paul is Sasával, és az I'm Still in Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is! Legyen a rajongónk! Lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadaskertként emlegetett területen dánvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről az év minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi, sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
8: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
7: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni, rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya, egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel ezt megtehetjük Robbie Williams-szel, Sassával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
9: Best FM, a legjobb zenék.
11: Best FM. So, sisters, let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon, egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bogrecsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What is like? Itt a Best FM-en.

0: Beszélfem a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél a baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás, amit pedig még kaptam info az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásárosnamény felé, 60 és Gyöngyös között, több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 1975 brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, mérleget vontak a fürdők. A mikrofonnál Gál Ildikó. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. Bár a nyár még nem ért véget, a hazai fürdők és strandok üzemeltetői már mérleget vonnak és bizakodnak, hogy a következő néhány hét még sok vendéget hoz. Bár az extrém hőség visszaveti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendégszámra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Meyer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is élvezhetjük együtt a 90-es, 2000-es évek legnagyobb slágereit. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában hozom a Backstreet Boys egyik dalát, jön a Quit Playing Games, de itt lesz majd By Alex és a Schlepp Nelly, és a 4-es Street is, na meg Lenny Kravitz. Tom Novi indítja az órát, én pedig szép délutánt kívánok.
3: 99.5 Best FM.

95.5 Best FM, a legjobb zenék. Nézzük a kalendáriumot így 14-én, augusztus 14-én, mert a Marcelek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Nézzünk pár eseményt is, amik valahogyan köthetőek a mai naphoz. 81 éves ma Steve Martin, amerikai színész, író, 79 éve született Daniel Steele, amerikai regényíró. Budapesten hunyt el 67 évvel ezelőtt Jávor Pál színész. 60. születésnapját ünnepli ma Halle Berry, amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő. 51 éve mutatták be a The Rocky Horror Picture Show című amerikai brit horror komédia musicalt. 43 éves ma Mila Kunis, amerikai-ukrán színésznő. 41 éve történt, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. Ma van a pénzügyi tudatosság napja, és a gyíkok világnapja is. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek ide az üzenetek akár a kalendáriummal kapcsolatban, vagy mivel ma van a barlangászok világnapja is, ha valami csodás helyen jártak már barlangban, akkor írják meg nekem, vagy küldjenek képeket. Jöttnek az ajánlatok, én eléggé csípem ezeket. 0620 5555 155, tehát a számunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, és szép napot kívánok mindenkinek a Backstreet Boys dalával. Emlékeznek erre a dalra, Quit Playing Games, amikor a Bravo magazinban még volt olyan rovat, amikor a dalszövegeket ki lehet vágni, ott volt angolul, magyarul. Én akkor tanultam meg, és azóta is fújom kívülről. Más szól is a Best FM-en, hát énekeljük együtt!

0: 99.5 Best FM a legjobb zené. Két autó ütközött az M0-es autót keleti szektorán az M4-es autó csomópontjánál. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a belső sáv zárva. A torlódás legalább 5 kilométeres. Az M1-es autópályán Budapest felé a Mosoni pihenőhely közelében is karambol történt, egy 3-as karambol. A 162-es kilométernél a belső sáv zárva, itt 3 kilométert is meghaladta már a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, hogyha elküldi vagy felhív bele. Az M7-es autópályán pedig a Balatonra tartók, a balatoni hétvégézők első hulláma is elindult, úgyhogy telítettek a sávok, legyenek óvatosak. Én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

95 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy bár két hét van még hátra a nyárból, ki mivel tölti ezt a két hetet, jobban mondva, kinek mi fér még bele ebbe a két hétbe. Azt írja Krisztián, a kutyákkal még szeretnénk egy nagy kirándulást valahol a víz közelében, nekik is jár egy utolsó nagy kaland, még megvárjuk, míg lemegy ez a nagy meleg. Jól teszitek, csak óvatosan. Dani is írt, egy utolsó nagy nyári buli még kell, augusztus végén baráti társasággal csinálunk egy kerti partit, szerintem az lesz a nyár méltó lezárása. Imádom az ilyesmit. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát ide jöhetnek még a különböző tervek erre a nyára. Hát ha más is kedvet kap egy kis sütögetéshez, vagy balatoni pancsoláshoz, vagy szimplán ahhoz, hogy megegyen egy fél görög dinnyét a teraszon, mert hogy ilyen üzenet is érkezett. Én pedig mindehhez, minden tervhez hozom a Miami-t Will Smith-től, vagy éppen a kosindalát. Jön a Hide You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kedvenc időszakunk felejthetetlen slágerei a következő órában is érkeznek, mindjárt 4 óra jönnek a friss hírek, aztán Krisztina Millián. És jön a Well Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét megbírságolták az e-magot. A minőség helyett az ár számít a tanszereknél. Adjunk vért a hosszú hétvége előtt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az e-magot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg. Emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben értéktetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene garázdaság és lopás miatt. Hosszú hétvége jön, de a betegellátás nem állhat le. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Bár a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt előre kell gondoskodni a folyamatos ellátásról, mondta Rádióknak Tordai Attila Árpád főigazgató.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik. Megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is imádni való slágerek. Így péntek délután a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started, de jön Michael Jackson is és a Remember the Time. Madonnával is bulizunk, meg mozi ajánlót is hozok, de előtte még Krisztina Milliennel indul az óra. Jön a When You Look At Me.
0: 99

95.5 Best FM a legjobb zenék. Ma születésnapot ünneplünk még hozzá Steve Martin 81. születésnapját, úgyhogy mi mással is köszönhetnénk itt a mozi ajánlóban, mint az 1991-es örömapával. Ez szerintem egy tökéletes vasárnap délutáni limonádé egyébként, én akkor szeretem ezeket leginkább nézni. A történet főhőse George Banks, akinek lánya egyszer csak bejelenti, hogy férhez megy, és az örömapa pedig meglehetősen nehezen viseli, hogy lánya felnőtt. Az esküvői készülődés ugye elkezdődik, és hát természetesen egyre nagyobb káoszba fordul és stresszbe, főleg amikor megjelenik a kisé extravagáns esküvő szervező, akit nem más, mint Martin Short alakít, szerintem fantasztikusan. Egyébként Steve Martin párja a filmben Diane Keaton, és hát az ő párosuk legendás és imádnivaló, úgyhogy a filmben rengeteg nevetés van, szól az elengedésről, családról, és arról, hogy bizony milyen furcsa, amikor a gyerekek egyszer csak felnőnek és kirepülnek a fészekből. Azoknak is ajánlom, akik esetleg éppen nagy esküvő szervezésben vannak, mert biztosan lesz egy-két olyan jelenet, amire hát rávágják, hogy na, hát ez ismerős. 0620-55-55-155, ha van kedvenc Steve Martin filmjük, akkor ajánlják önök is ezen az SMS vagy Viber számon. Miközben ajánlom a legjobb zenéket a folytatásban is. Na, megyünk tovább itt a 90-es, 2000-es évek kedvencei között, például Madonnával érkezik a Music, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Két autó ütközött az M0-es autó út keleti szektorán az M4-es autó út csomópontjánál korábban. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé a korlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan szűnik meg, úgyhogy ezzel kell még számolni. Az M5-ös a Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak, a 73-as kilométernél a belső sáv zárva van, és emiatt a torlódás. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, valamint Székesfehérvár, ezeken a szakaszokon helyenként araszolva lehet haladni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek útinfója van tényleg bárhonnan az országból. Jöhet az info, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána robogunk tovább. Az E17-nál jön az It's Alright. És jön az Animal Cannibals is, és az Ülünk a vonaton.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, és kész!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, adjunk fért a hosszú hétvége előtt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nájlondarabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. Bár a nyár még nem ért véget, a hazai fürdők és strandok üzemeltetői már mérleget vonnak és bizakodnak, hogy a következő néhány hét még sok vendéget hoz. Bár az extrém hőség visszaveti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
6: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20 folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk.
1: Hosszú hétvége jön, de a betegellátás nem állhat le. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Bár a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt előre kell gondoskodni a folyamatos ellátásról, mondta rádióknak Tordai Attila Árpád főigazgató.
7: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csupa izgalmas sláger, és még egy órát együtt rádiózhatunk, úgyhogy gyerünk, húzzunk bele itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mert hogy kell az idő a remek slágereknek, mint Joe Bacsó és a Funky Groove, de itt lesz majd az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, valamint az Atomic Kitten és a The Tide is High. Most Timbaland

5 Best FM a legjobb zené. Ki mit tervez még a következő két hétre, szóval a nyár hátralévő részére? Mi az, aminek mindenképpen bele kell férnie? Azt írja Zoli, én még szeretnék egy olyan napot, amikor reggeltől estig semmit nem csinálok, sem munka, se telefon, csak strand. Reméljük lesz még rá alkalmad. Írt Viki is, egy nagy kerti grillezés még hiányzik, barátok, zene, hideg italok, és lehetőleg másnap ne kelljen korán kelni. Én még erre vágyom. Reméljük, hogy most hétvégén össze is jön. Lilla is írt, még egy naplementés, strandolás mindenképpen kell. El, nem délben, amikor mindenki megsül, hanem este, amikor már alig vannak a parton. Én ezeket a perceket, órákat szeretem a legjobban. Megértem. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek, és mellé egy kis olasz kaland. Joe Bacsó és a Funky Groove Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az úton lévőknek, megjöttem a legfrissebb információkkal. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé három autó ütközött össze a 13-as kilométernél. Ugyan már a forgalmi akadály megszűnt, de a Hárosi Dunahíd előtt így is több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Balaton felé elindultak a nyaralók, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár között, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulással és torlódással kell számolni. Torlódás van az M1-esen is, Budapest felé, mondhatom azt, hogy már a szokásos helyen, Tatabánya és Biatorbágy között, vagyis a 70-es és a 20-as kilométerek között lassulni kell, vagy lassulásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Maradt még egy dalom hátra, ez pedig nem más, mint a Bombon és a Varázsjel. Utána pedig White Boy veszi át a terepet, úgyhogy ő hozza a kedvenceket, méghozzá 6 óra után a Night Shift keretében. 7 óra után is lesz majd egy társa, úgyhogy csatlakozik majd hozzá Hangya a Night Shift extrában. Jó bulit kívánok mindenkinek! És a hétvégén is jövök majd, méghozzá holnap délben, úgyhogy találkozzunk szombaton is, és töltsük együtt a délutánt, egy kicsit lazuljunk a hétvégében is együtt. Addig is minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, vízhal!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Ez az évszázad aszája óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
8: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minden minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
7: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak, közülük minden negyediknek jelent. Tősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
9: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

akit pedig nem csak mi nácsiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség, hogy felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55 155, Viber és SMS számunk

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. My baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: hírek a Best FM-en.
1: E-rollerek már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott, csak könygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ugyan ezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hagy használjam ki ezt a lehetőséget.
5: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
4: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
5: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
4: White girl-nek.
5: White girl-nek, igen.
4: 11.
5: Ez igen.
4: Nincs egy így. Hát 11 éve
5: repül az idő mellette, Sanyikám.
4: Hát meg a hajam.
5: Nem fújja
4: hát,
5: a szél.
4: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
5: De na, aztán meg a csemetik repülnek majd.
4: Ezt a szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Night Shift Extrában még egy órán keresztül funky pörög hangjának köszönhetően.
5: Úgy van, sziasztok!
3: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Overegnál. DJ Hangya.
1: Overegnál.
2: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
1: Ugye?
2: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
1: Ha valaki, csak hogy igen, tehát csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyelő.
2: Nile Rodgers.
1: Korai Nile Rodgers, igen.
2: Egyébként egy filmbetét dal volt, most meg nem mondom, hogy melyik, de még az is lehet, hogy az volt a film cím, hogy Soup for One.
1: Mert a dal címe is ez volt. Igen. Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
2: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
1: Semmit nem lehet
2: rátenni. Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire ez modern, mennyire használnak benne.
1: Bármi, AI-t?
2: Nem, AI-t az biztos.
1: Biztos, hogy nem fog, igen, az öreg?
2: Nem, mondjuk autotune-t vagy ilyesmit.
1: Semmit nem lehet rátenni, ilyen duettes, lesz
2: nem tudom, nem semmi. Tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban, vagy stilisztikailag milyen lesz, hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
1: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni, ezem egy-két évvel ezelőtt talán.
2: Nem, neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
1: Nem az a gond, nem tudok róla, tehát ezem két évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és ezem kettő héttel azelőtt lett vége. A turnénak, tehát semmi hír nem volt róla, jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát de az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

0: Rest FM. A legjobb zenék mixben.
1: Kéne csinálnunk ilyen Night Shift bingót. Melyik fog előbb megtörténni? Tehát azt mondom, hogy tényleg egyszer elmenjünk a Lauerhez sütögetni, mert most már 4 éve mindig ez van. Gyertek hozzám, gyerekek! Bugrásba főzünk valamit, és
2: Én erről nem is tudok.
1: Hát mert mindig eddig jutunk el. De hogy mondtad, oké, Krisztián, hova, mikor? És akkor így megszűnik az információ áramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
2: Ja, hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni.
1: Persze, hogy akkor ilyen csapatépítő, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
2: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukacipőben jár.
1: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy idén

0: Kissé hangya.
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni két sört, nem mondd el. Egyébként most hát ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok rakni.
2: Mi a
1: szarszó viccér egy százas.
2: Bünti persejt.
1: Az, hogy valami. Na, na utána néztél ki, vette el a...
2: Nem tudom. Itt tippeltem esetleg Guy Ritchie, de ugye...
1: Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassági angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Úgyhogy mindegy, jó van.
2: Na de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, nem. De hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up bohém volt, hogy, ja, tehát, hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már az akcentusa is lett neki. Tehát egy teljesen néző brit akcentusban nyomta.
2: Ba, yeah.
1: Kind of life. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét kett. Igen, most péntek van, jó, 500
2: meg van?
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen,
2: mert akkor jövő hét kedd.
1: Kedd, és aztán utána meg mész
2: szabira. Igen.
1: Igen, jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várok
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lomb koronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövény égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisugáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
2: Ez a Night Shift a

Martin szobák, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin szobák érkezik a Rocky Musical itt a Best-en.

50 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyújt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM a legjobb zenék. Igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum szombaton is, és vasárnap.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken, tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
2: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fat Boy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best FM.
1: Ez a Night

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards diátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a

Rastafarm a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-e, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Buckethead féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készített el a Volvox, a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

most érkező Della Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Della Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Della Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával, a sor pedig a belga Lasgo nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris LeFrias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation is a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.